아, 혹시 아니 하도이나 Je saignais de Nestor et un vin. Však prý jsem zneuctila mima.